lapona porna litum. Dimasa lun bari majai meg long pen. Sampar borokilan lunatum ardrig long tanglo. Lake akaspani dipu. Nona dun tu nangatum kardi long dia jai meg lake. Boro lun bari majai meg. Lapangso jai meg long pen. Aprang si nangatum kardi long dia lake. Romes bari brahma kilan lunatum ardrig long po tangte ardrig senang.